0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...

0: Amíg mások csak beszélnek, amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Cheesy keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repecs alkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Itt a Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL,

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Italo Café, a Pitangyó Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával. Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who?

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

a 80-as. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmilyen csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora. Ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

round.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Putangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részlőrészszel megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú rikkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, több, még több zene!
7: Something in the way he moves makes me so

denn? Wo denn? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. Eine Insel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

Na hát mindenkinek nagyon szép délután kívánok. A mikrofon mögött már mókuskát hallhatjátok. És hogy hallhatjátok, már lehet is térdepelni. Hiszen imádkozni fogunk ma is, mert hogy kell.

ez a sajok, imádkozzatok. Tudsz, hogy van miért. Én csak a ti lelketek üdvéért adom le mindig ezt a zenét. Az enyémmel minden rendben van. Jaj.

És hogy kik vannak itt velem, kik imádkoznak velem, van két droidunk, most érkezett meg az én életem párja, a teszom, szia, szia, pont jókor, imádkoztál te is, remélem vele, ámen, azt mondja nekünk a maskura. Ja, itt van velünk János, velünk van Naránk is, az én maskurám, szia, földén milliárd pusza, neked itt az én Marika barátnőm is, itt van Pista 67, itt van Sági Gyula, illetve velünk van Tika is. Szia, te bitang, te nagyon bitang. No, tűzös hallgatóként, ha minden igaz, akkor velünk van Petra és Főnix is. Aztán, hogy kik vannak még, azt nem tudom. Gyertek, jelenjetek meg nekem, mint Jézus. Bitang kötőjel jó, kötőjel radio.com, ide várunk föl mindenkit, nagyon-nagyon sok szeretettel. Nagyon zene, Big

Hogy imádkoztál Desdemona hát hogy ne? Ja, és hogy azt hittem, azt mondod, bitan kötőjel Jézus. Miért nem mondanám? Tudod, bármit...

Az első óránban olyan zenéket hoztam, amik megvannak magyar verzióban is, és angol verzióban is. Aztán lesz már minden is. Petrusomtól kaptam messengeren két szívecskét, akkor ezzel jelzi, hogy itt van. Köszönöm nektek! Phoenix-eddel együtt.

0: Katasztér, hogy ez egy fa.
1: Bitang jó rádió.
0: Nem, ez a Bitang jó rádió. És nem, most nincs fa. Most tudod, mi van? Az első páros zenénk. Emergency House, és az ez legalább szex.

Na és meg is érkezett a chatforunkra az én drága Petrám, szia szépen! Örülök neki, hogy itt vagy te is, és közben megérkezett, illetve előtted egy picivel szörnyelánk is, szia puszi csajszi!

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: Na hát, de beugrott a Mókuska, Emergency House után jöjjön az angol, magyar helyett. Jó van. De az a helyzet, hogy nem aludtam 2 órát sem. És ez nagyon-nagyon-nagyon megfogja majd a... Na. Szóval ezt most annyira meg fogjátok érezni az adásom alatt, hogy alig bírok egyébként tenni. Csak nem akartam már visszamondani a műsort, mert nem szokásom. Szóval Emergency House, ez legalább szexi, mi számát hozom angolul, az első párosunk. Emery Salt and Pepper és a Let's Talk

0: Következő zenét tudom, hogy nagyon sokan szeretitek, ő lesz a Delta az előadó. És jön tőle a mese, de mivel neki nincsen külföldi feldolgozása, hozok egy másik magyar feldolgozást ugyanúgy a Deltától. Ezután majd figyeljétek, szerintem nagyon jó lett.
1: Hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő...
0: Figyelj, Maskura, tudom, hogy te is deltás vagy.
1: ...egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így...
0: Na és az én Petrusom is az...

0: Gondolom nem fogsz neki beköpni. Na és akkor figyeljétek a másik verziót. Léteznek csodák pedig. Ugyanúgy Delta és a Mese, egy kicsit máshogy.
1: Egy fiú és egy lány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából.
0: Mária is előkapta a gitárját, ami a Parfis.
1: Egy varázslatos éjszakán.
0: Gyertek, bitangok. Vaduljunk meg egy picit.
1: Mondás pedig úgy tartja véletlenek, már pedig nincsenek. Ezért a mesebeli történetről úgy hírlik. Előre megírták az istenek.

akkor drága maskurám földém, te fogod főzni a szabocsi töltött káposztát. Az én kis Petrusom meg akkor állhat neki az almát reszelni, mert hogy almás süteményt fog majd a mokusának sütni. Innentől közöbb büketés lesz. Mindjárt hozom Fási Ádámot, meg a Zsulikét is. Azért, mert rosszak vagytok.

make done the duo, mi van veled, Petrám? Azt írja Maskura, múlt héten nem volt, aki megegye. Hát lett volna. Hát csak nem jöttetek erre. Na, jobb volt a Delta és a Mese, amivel szerettem volna nektek meglepetést okozni, nem jött össze. Akkor a folytatásban jöjjön Chris Rudy és a Keresem a szót, aztán neki is majd az angol verzióját hozom.

maskuránkát küldött nekem egy képet, ami volt eper, alapta pedig volt egy kakasnyalóka, az az igazi vásárfi, a kakasnyalóka, az a piros. Írtam, hogy nyomi, eper. Aztán megkérdeztem tőle, hogy a kakastól, hogy Duthiddili, te vagy az? Hát most éppen nincs itt. De azért én megkérdeztem maskurától. Glimmadeiroszt hozom nektek. Na, tinszkonnál.

nehogy lemenjen a kelet végébe. Még valamit csinálnod kell benne. Amúgy meg nem szabad, mert tényleg a kertek alatjára farkas. Nem is olyan biztos, hogy ordas farkas. De azért vigyázz, hogy megpocsékoljon. Jól teszed, nem menj oda. Még a végén jó lesz.

Ja, hát minél fáradtabb vagyok, annál hülyébb. Hát mondjuk igazából felülműlni önmagam nem fogom. Csak annyi, hogy nem bírok beszélni sem. Szóval ő volt. A folytatásban nagyon szép zenét hoztam, mondom. Takács Nikolász és a Halleluja szóljon nektek. Újra lehet lekuporodni, és lehet imádkozni. Mert csak azért is, mert utána Leonard Cohent is fogom hozni.

És nagyon-nagyon szeretném tudni, hogy az én apukám itt van-e, hiszen tudom, hogy ő nagyon szereti a következő zenét eredetiben. Leonard Cohen, Hallelujah.

0: Maskura, itt vagy, jön majd neked egy kis szösszenet a következő két zene előtt.
1: I've been here before, I know this room, and I've walked this floor, you see.

0: Azt írja a maskura, hát hol lennék? Hát gondoltam, elmentél a sarukba imádkozni. Figyelj, következő szösszenet a tiéd.
1: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jó kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...

Semmi probléma nincs, Ratire Maskura, hogy még megvan a lamba, de a szoknyám csak az a baj, már csak a fejemre jön fel. Nem baj, a derekad helyett jó lesz a nyakad is, majd igazítunk rajta. Á, és megérkezett közénk, amit Dutyi Dilink is, akit ma már hiányoltam. Olyan szép voltál ma, mint egy tánókedli. Piros voltál, etőtől talpig. Azt a többit meg nem mondom. Hanem ha az előbb hallhattuk a Lambadát 1989-ből. Most hozom. Újra. Az előbb Csepregi Évától, most pedig a Kaumát.

Kata kérdezi, hogy őt nem-e hiányoltam. Mondtam, mert voltál itt, mert beköszöntél. 26 szó meg egy adás alatt nem fogok köszönni. Nem azért, mert nehezemre esik, hanem azért, mert felesleges. Örülök neki, hogy itt vagy te is. Táncold a lambadát.

Na és akkor mielőtt megyünk tovább az újabb két párosunkkal, a Hava beírt nekem valamit az előbb, hogy mit adjak le a maskuránknak. És azért ugye én meg olyan műsorvezető vagyok, hogy odafigyelek ám. Mindenre is. Úgyhogy drága földim, maskurám. Fogad nagyon-nagyon sok szeretettel Havától. És persze tőlem is azt a zenét, amit én soha nem hallgattam végig. Próbáltam egy kicsit máshogy elhozni, hát ha ez majd. Ha nem tetszik, leveszem én is a füles, ne aggódj. Retér!

Nem mondhatjátok, ez egy nagyon jó kis verzió, ahogy látom. Ha minden igaz, meg se szólal benne. Akkor lesz a nagyon jó. Rábasztunk.

Hova, pápá? Na és akkor jön a következő párosunk, van nekünk olyan, hogy Jolly, és van egy gyönyörű szép lassú zene tőle, a Sírjon a hegedű, ezt hoztam el nektek. Aztán jön majd ugyanez a zene, csak rock stílusban, aztán pedig befejezzük az ilyen párosokat. Ismeritek ezt? Imádom.

Ma és időközben megérkezett a mi Bandikánk is. Szia, Bandika, csúcs le közénk, érezd jól magad. Jött egy zenei kérés a privátomba, méghozzá János írt nekem. Szeretne kérni tőlem egy számot, és küldeném mindenkinek. Méghozzá Demény Ferencet szeretnék kérni, és tőle a hangfoglalást. És ha már úgyis megvan, miért ne adnám le? Tehát akkor Jánostól érkezik mindenkinek a hangfoglalás.

Egészen pontosan 3 óra van, illetve 3 óra 1 perc. És akkor most már jönnek a mindenféle zenék. Először is egy 2024-ből. Egy közös nagy kedvencünk a Tesszal és a Hugiával, neki a párjával és a kicsi Hennivel. A The Bomb

Na szuper, jó, akkor Kata, én is erre gondoltam. Értem a Kata, hogy szeretne kérni Maskurának egy zenét, méghozzá a Little Butterfly című dalt speckóba, úgyhogy kedves Maskura, figyelj, a zene már szól is, csak a tiéd Katától.

Kata kérés szólt maskuránknak, remélem itt, hogy is hallod. Mindjárt beírhat online-nek. Hát a kert végében, mert ott van a nagy farkas, aki júj megfogja. És akkor júj. És akkor Mária kérése az én drága Petrámhoz, kéri azt a zenét, amit én szoktam neki adni. A Bánat utcát, hogy ne legyen az, hogy nem kap zenét. Aztán jön majd tőlem is a zene, ez lesz a Bánat utca, amit Mária kér. Aztán mi ketten eldúduljuk.

Ja, nem, most adtam egyébként, persze, le fogom adni azt is akkor. De még előtte, ha mi Petrusunkkal eldúdoljuk azt a közös kedvenc zenénket, amit Barry fog énekelni,

Esnyeri az én Petrusom, hogy élete zenéje. Jaj, hát én is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Én jó voltam hozzád. Ő volt Beri, és az eldúdolnám. És remélem, Petrusom, te is eldúdoltad. Most pedig akkor közkívánatra érkezzen az a bizonyos emberke, aki kicsit remek, kicsit bottal jár, de van neki egy kutyusa, akit úgy hívnak, hogy Rebeka, és neki fog énekelni, illetve nektek. Enye, Rebeka.

csodálatos zene Huklin Benedektől. Majd a bajba engem. Ennyi, ennyi, Rebeka. Majd a bajba engem. 90-es évek TLC-jét hozom nektek. Butterflies.

Én voltam, vettem azt írja a Mászlink, hogy vonza az embereket, aztán azóta mióta ő feljött, nem jött senki, de ő vonza. Le-le, még lejjebb. Ami szörnyenek azt írta, hogy jöhetne egy Lord is, és hogy neki mindegy, hogy melyik, én is mindegyiket szeretem, csak gondoltam, van annyi, ha gondolod, akkor valamelyik kedvencedet leadom, de hogyha neked mindegy.

No, hogy én mit választottam? Jön akkor Szörnyelának, a Lordtól, illetve mindenkinek. A Nem mondj le még a vágyaidról, de én ezt üzenem, illetve küldöm mindenkinek, senki nem mondjon le a vágyairól. Tegyen érte, és eléri.

következő zenét az én Anderson kérte. Úgy ér nekem privát, hogy csókolom. Van-e Shaggy O'Carroll? Van. Már itt is van, tessék.

Na és azért figyeltem a Lordnál, hogy beírt a Tika is, hogy milyen zenéket szeret ő is. És hát nem fogjuk kihagyni abból az egyiket. Ha rajta múlna az egész albumot, az összest is, az egészet is leadnám egyszerre. De hát ugye nem csak a rockot szeretjük. Lord érkezik újra, és szóljon tőlük a virágdal. Szép, szeretem.

0: bakancslistás volt egyébként nálam a Lord. Azt mondtam, hogy addig nem akarok meghalni, míg nem jutok el a koncertjükre. Hát megtörtént már, nem most. Lett újabb bakancslistám. Így fogok elérdegélni majd 100 évig. Ja, Isten őrizen.
1: Miért lenne bennem gyűlölet? Érted? Tehát csak azért, mert indulatos vagyok. Igen, indulatos vagyok. Soha büdös életben nem tagadtam le, hogy indulatos vagyok. Agresszív vagyok, így van. Ha valaki bánt, úgy nyakon baszom, érted, hogy letekeredik a feje. Ez is igaz, tehát ezt se tagadtam meg sosem. Miért?

Réka írja, hogy menni fog majd Metallica koncertre. Azt írja neki a maskurót, biztos lesznek, hogy tizen. Jó ám a Metallica, jó, szeretem. A következő zene nagy kedvencem, ott a Sam Carey. Yumi Fortiton. Can't hear feeling in love. És végig fogom danolgatni neki. Ha akarja, ha nem.

0: Az a jó kérdés ott. És egyébként megérkezett Gébelen, aki jön majd hozzátok 16 órától. Meg megérkezett az a zene, tudjátok, ami nekem hidegrázós. És a mai napig nem értem, szerintem azért, mert a koncerttel, illetve a közönséggel együtt énekel az énekes. Na jó, van mindegy, szóval az énekessel együtt énekelnek a többiek is a francba. Jó lesz az úgy, csak figyeljetek!
1: Ez az az este, amikor minden lángra kap!
0: Igen, mert Mókuska felgyújt mindent is. Mindenkit is.

Maskura eltűnt valahol a kertek alatt, pedig azt mondta, hogy nem fog menni a kertek alá, mert ott van a farkas. Hát azért csak nem bírt magával, vágyál földén.

0: apukám is betáncolt. Úgyhogy drága apukám, ha már itt vagy velem, és látom, hogy mióta vagy. Csak nem nagyon van a telefon a kezembe adás közben.
1: Egy tengerre.
0: Ugye van egy közös kedvencünk? Ő itt a Mens és a Naplemente. Fogad nagyon sok szeretettel.

Mondd meg, hogy meddig? A te mosolyod van bennem elmentve. Együtt naplemente.

0: szabad. A te mosolyod van bennem elmentve.
1: Te a nap, én a felhő.
0: Felhő naplemente. 15 óra 47 perckor. Mondom én nektek, hogy 16 órától 18 óráig érkezik Gébelen, és a hétvégi Dance Floor, aztán 19-től 21-ig jön hozzátok Tökszár a lejátszó mögé.
1: Elmentve.
0: Úgyhogy fogadjátok majd őket is nagyon sok szeretettel. És képzeljétek el, hogy mit látunk a fatetején. Nem tudom, a teszom látta, én igen. Még én már olyan hullafáradt vagyok, hogy én azt is látom, ami nincs, és mindent is megmond a hang a fejembe. De én ezt láttam.

0: nem ettem. Izudenszrencián magas volt, 12 volt, égy morra a cukrom. Égy morra, 12 is fél volt. Égy morra. Ha ettem volna egy kicsit, mennyi lett volna?
1: Zenék a közelmúltból.
2: Egy kis word up nektek. Cameo-tól. Nem kérjük, bedobta a Máriánk a képbe a Varga Irén. Sziasztok, drágáim, nem sokára kész a mákos, fahéjas, töltött káposzta. Hát azt nem kérjük.

Jó, milyen lehet már, már nincs benne se fohé, se tejszínhab, se eper, semmi. Ah, nem is finom.

Engem nem kell hívni, köszönöm szépen, én nagyon jó vagyok itt, hol a teszemmel, vagy ha megyünk, akkor együtt megyünk. Én meg nem hívtam a Jánost. Hogyha mit tudom én már, mit írsz Marikám? Amúgy lehet, hogy a zenéme világ körüli körútra indultam, tényleg van még itt annyi, hogy húj. Be is van pakolva szépen sorba.

Na, jó van, akkor eljött a búcsú pillanata. Közben Jánosunk kimosta magát, azt mondja, hogy csak kiírta. Jó étvágyat majd neked hozzá. Szóval eljött a búcsú pillanata. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretetek Gébelent, aki érkezik utánam. Aztán lesz még egy tök szárunk is. Őt is sok szeretettel fogadjátok. Én búcsúzom mindenkitől, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. El tudtatok viselni még úgy is, hogyha elég nehezen indult meg a nyelvem, tényleg full a fáradt vagyok. Nem is igen volt még ilyen, hogy így beszéljek adásban. A továbbiakban mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, szép estét, jó éjszakát majd. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Sziasztok!

meet with a key shy, oh, oh, oh, oh, oh. Csók a családnak. Csók a családnak, sziasztok!

Kellemes szombatot mindenkinek itt a Bitangió Rádióban, a Gébelem műsora kezdődött itt a Rave Club. Vagy hogyha magyarul akarom mondani, akkor Rave Club. És egy 98-as dal Sesh-től, a Mysterious Times. Aki szereti a 90-es évek és a 2000-es évek rave zenéjét, az tartson velem ebben a 2 órában. Nagyon szépen köszönöm az előttem lévő fantasztikus műsort Mókuskának, és hát ugye Janka, Zsanett névnap van, boldog névnapot nekik, és a születésnaposoknak pedig happy birthday! Na gyerünk, mindjárt énekel nekünk Tina Cousins!

és hát mindenképpen jobb ulást kívánok, jobb napokat! Hogyha velünk akarsz tartani, akkor bitangyoradio.com. Most már zenét is lehet játszani a weboldalon, hiszen ott van a lejátszó, ha eddig nem találtátok, akkor már is rá lehet nyomni a play gombra. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, természetesen megtaláltok minket a Facebookon, és számos más helyen, csak be kell jönni bármelyik internetes keresőbe, hogy Bitangyó Rádió, meg fog találni minket, gyertek, lájkoljatok, osszatok meg, és kövessetek be, köszönjük szépen!

Hát valóban azok az idők Mysterious Times-ok voltak, hogy így fogalmazzak. Egy jelést tartson ebben a kettő órában a 90-es évek és a 2000-es évek nagyszerű révzenéi. A klubokból és a partikról.

0: és hogyha csetelni akarsz csevegni velünk, itt a többi rádió hallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, akkor chat.bitangyoradio.com, és már is itt lehetsz a csevegő falon. Mindjárt én is ott vagyok, és megnézem, hogy ki van itt velem, szombat délután egy nagyot bulizni. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok itthon és külföldön, a mikrofonnál és a keverőpultnál Gébelen.
1: Ez a Rave Club, a 90-es és 2000-es évek legjobb klub Rave zenéjével.

és már türelmetlenül vártak rám a csevegő falon. Maskola itt egy gabóca, ugorjál befele. Sziasztok, kellemes szórakozást mindenkinek, itt van velünk Ducsi Dili, János, Lara, Maskora, Sági Gyula, Szörnyella és Tika. Jó szórakozást mindenkinek!

És bár 1998-ban jelent meg a lemez, hát 97-ben már pörgött ez egy lemezen, valamelyik barátomnak meg is volt. A 97-ben még annak idején a Masterpiece jelentette meg.

igazi jó réfhangulat be is lehet venni a vitamin tablettákat, hiszen erre a 2 órára szükség lesz rá, multivitamin legyen. Hamarosan itt van a Cosmic Gate és az Exploration of Space, a nagy sláger. Nálam nagyon jól nyomja a basszust.

Exploration of space. Közben csatlakozott hozzánk Kinga is itt a Csevegő falon. Nagyon szép napot kívánok neked, örülök, hogy itt vagy, és jó szórakozást a révzenékkel ebben a 2 órában. Mindjárt érkezik a srác Derude és a Calm Before the Storm. Exploration of space.

Jönnek egy páran a folytatásban, hiszen The Matrix, Tom Peters és Erwin Spitzbard nótáját pörög majd. A címe pedig Protect the... Protect the Innocent. Remélem, hogy kell kérteni, nem tudom. Na mindegy, majd kitaláljuk. Egy Cream Team remixben pörög.

Közben pedig Kinga egy keresztelőről mesél nekünk a Csevegő falon. Gyere és olvasd el chat.bitangyoradio.com.

És hát nyugodtan, akinek van sípja, az sípolhat. Annak idején ugye rendesen sípoltunk a klubokban. Már is jön DJ Alligator és a Balloon.

És ne fejtjétek, hogy utánam is érkezik majd élő műsor, mégpedig Tökszárral. Na fújd azt a lufit! A másik pedig a vékony, hangos lufi volt.

Már is itt van még egy lemezlovás, DJ Digress és a Follow Up.

Na, végre csak kimondta, hogy a follow-up. Jön nagy-nagy kedvencem, DJ Quicksilver, és az Equinox, remélem, jól tettem ki, és ráadásul a 4-es. Ha jól emlékszem, az Jean-Michel Jarre felvétele volt annak idején, és azt dolgozta fel DJ Quicksilver.

és a nagyszerű Jean-Michel Jarre feldolgozás után DJ Quicksilver-től jön DJ Z-Work és a Past Was Yesterday. Vagyis a múlt az tegnap volt,

a három nagyszerű srác, annak idején a DJ Set Work, No Tie volt a Post, Best Was a Yesterday. Itt pedig Jam & Spoon és hát ugye Plafka felvétele, a nagy sláger Ride in the Night. A teljes cím pedig az volt, hogy Fall in Love with Music.

0: Ez a Rave Club, a 90-es és 2000-es évek legjobb klub rave zenéivel.
1: És hát, ha megyünk tovább a rave zenékkel, Special D-től a Come With Me, a felvétel címe, egy Groove Coverage Remixben.

Már is itt van két előadó nekünk, Svenergy és Beastie, nótája a The Sign.

Remélem mindenki jól érzi magát, és visszajött az a nagyszerű hangulata a 90-es évek végéről és a 2000-es évek elejéről. Hamarosan itt van nekünk Svensson és Gillan felvétele a Twisted.

és hát megállás nélkül pörögnek a 90-es és 2000-es évek nagyszerű Club Rave zenei. Itt a Carte Blanche, ugye Veracocha, ugye Vincent D'Amour és Ferry Forstner közöse volt ez a csapat.

Ez a Rave Club, a 90-es és 2000-es évek legjobb klub rave zenéivel. Launch in progress.

És hamarosan egy veszélyes lemezlovas érkezik, hiszen az a neve, hogy DJ Toxic, vagyis mérgező. Secret Melody a felvételnek címe. És még a Brooklyn Bounce vokalistája is énekelt, illetve nevetett. Hát akkor nézzük, milyen az a titkos melódia. Érkezik a DJ Toxic.

Nagyszerű dolog a 2003-ból, és ismét egy 2003-as Nóta folytatás van. A belga csapattól, ha jól emlékszem, négyen voltak összesen, és Silver volt ugye a nevük. Living My Life a felvétel címe.

Este 6-tól, vagyis 18 órától érkezik majd hozzátok tök szár fantasztikus műsora. Úgyhogy ne hagyjátok ki őt sem.

és egy hatalmas kedvencem abból az időből, War Brothers és Apogén felvétele a Fat Bass hamarosan. Vagy Apogén, ki hogy szokta mondani.

0: It's a dream for you and me. This is not reality.
1: Egy hatalmas zene DJ Dintől, It's a Dream, DJ Manian és Jano feldolgozásában.

0: Ez a Rave Club, a 90-es és 2000-es évek legjobb klub rave zenéivel.
1: És hát egébe lennel itt a Bitangyó Rádióban egészen 18 óráig, ott pedig majd tökszár pörget tovább. Fiókó felvétele a folytatásban, a címe pedig The Spirit.

és hát egy legendás nóta a folytatásban, a Wonderful Days, ugye a Starflash nótája volt, Starflash nótája, Charlie Lovenoise és Frankie Tunes, ugye ők rakták egybe, ez volt a Starflash.

Wonderful Days, vagyis csodálatos napok. Hát igen, amikor jól érzi magát az ember, és egy jót bulizik, azok a csodálatos napok. Hát megénekelte nekünk ugye a Beatrice is.

továbbra is ajánlom a csevegő falunkat, ahol jó fejeket találhatsz magadnak beszélgetésre, akár, de bármi másra. Dutyi Dili, Lara, Maskura, Pista 67, Sági Dula, Szörnyella, Tika és Zsuzsi, aki velünk van most itt a csevegő falon. Jó szórakozást csevegő falon innen és csevegő falon túl! És hát hamarosan jön egy superstar DJ, legalábbis ez a felvétel címe, Dark Oscillators felvétele.

És hát ott van kirakva a lemezborító a csövegő falon, ugye 2007-es a Nóta. És ha jól emlékszem, pont az év elején jelentem meg, január-februárban, ami ilyesmi.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És már is mehetünk valahova, hiszen nagyon azt mondják nekünk, hogy go, go, go, ez a felvétel címe. Julian DJ és Davide Sonar felvétele.

Ne felejtjétek, hogy este 6-tól érkezik Tök Szár itt a Bitang Jó Rádióban. Bár még nagyon este nem lesz, mert hát világos van. Na hát akkor go, go, go!

A csapat lényegében ugye olasz, 2003-as a nóta, és hát ugye a tagok Davide Cardilli és Giuliano Capello voltak ugye ebbe a projektben. A nevük pedig Julian DJ és Davide Sonar.

És hát hamarosan jön tényleg a révek királynője, legalábbis hát nagyon-nagyon híres ugye Marusa, hát tőle is hoztam felvételt természetesen, jön hamarosan a Raveland.

Raveland.

És hát ezzel búcsúzom tőletek a Ravelandel, hiszen lejár a műsoridő, és érkezik hozzátok Tök Szár műsora itt a Bitangyó Rádióban. Remélem mindenki jól érzi magát ebben a kettő órában. A 90-es évek vége és a 2000-es évek eleje klub rave zenéi pörögtek. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Hogyha igen, akkor találkozunk legközelebb itt a Bitangyó Rádióban, vagyis holnap. Mindenkinek további nagyon jó szórakozást kívánok, és kellemes szombat estét. Sziasztok!

0: Spittangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangó Rádiót hallgatott.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hurrá szombat este van, és tök szár visszatért hozzátok itt a Bitangyó rádióban. Nálam 6 óra 1 perc, nálatok már 7 óra 1 perc, 19 és 21 óra között foglak szórakoztatni benneteket. Lehet, hogy még lesz egy kis extra is, de egy kicsit fáradt vagyok, bevallom őszintén. Úgyhogy nagyon sok extrára ne számítsatok, 10-15 perc lehet, hogy bele fog férni, de közben még én megmondom, fél szemmel nézem majd a foci meccset is, de ezt nem árulom el nektek. Úgyhogy már itt az aláfestő zenével biztos, hogy valaki gondol valamit, hogy mi lesz. Ez egy kicsit cseles dolog, de nem árulom el, ez sem. 2 óra hosszában próbálok 90-es évekből slágereket hozni nektek, úgyhogy én már ki is fogom engedni ezt a, ahogy egy ismerősöm mondta, ne jegyezzétek meg, Ice of Base, így mondta, úgyhogy Ace of Base és az Old Ed Sivans. Szóval, hölgyek, mit is akartok?

És már is elkezdem nektek a névsorolvasást, úgyhogy bitangok sorakozó. Akit látok, Bobby és Ártudító, Bandi 98, Bubi 81, Eddig Kata, Pista 67, Szörnyel a Zen, és Zsuzsit látom itt a Bitang Jó Rádió oldalon, és máshol azért látom még Csatakot, Erikszont, és Tindert is, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, és hallgattok engem.

és egy kis meglepetésük, már nem mások, mint az UFO és a pillangó. És szeretném Katának megköszönni a lájkolós képet.

És oda se figyelek egy kicsit, és már látom, hogy előkerültek itt a hullahoppozós hölgy például szörnyelától, meg még látok egyéb hiányos öltözékű hölgyeket is, ahogy nézem, úgyhogy van itt minden, mint a jó boltban, és akit már hallunk, ő Diana King és a Shy Guys.

És azt írja itt nekem Tinder, hogy úgy hallja, hogy Jordinak ígérkezik, remélem is, hogy így fog történni, és amit szerek, szoktam kérdezni, hogy veletek mi történt a héten, vagy történt-e valami rosszat, ne írjatok, csak is jót, meg hogy a mikrofon és a zene rendben van-e itt, mit hallotok és mit nem, úgyhogy kérek némi visszajelzést, köszönöm.

Ó, köszönöm szépen Zsuzsinak a visszajelzést, hogy azt mondja, hogy szuper, és Tinder is az ugyanezt írta. Havának köszönöm a jó adi kívánságot, és lehet, hogy vannak külsős hallgatók is Dunán innen Tuszán túl, vagy hegyen túl, vagy még az operenciás tengeren is túl, úgyhogy őket is üdvözlöm. És nekem azt írja Terixon, hogy nem történt semmi rossz, tehát jó hét volt. Ezt én is így látom, ezt tudom mondani.

És már megtudtuk itt csatattól, hogy neki is rengeteget kellett helyettesíteni. Sajnos nekem se jutott a sok pihenőből, úgyhogy én is a héten elég sokat dolgoztam, tegnap is 7:30, tegnap előtt 8:30 végeztem, úgyhogy kicsit sok volt, de holnap pihenő lesz.

Hát igen, igen, Szörnyelának nagyon jó palia van, tetszik, tetszik, majdnem olyan, mint én. Kicsit feketébb olyan, mint az enyém, ezt tudom mondani.

És ő már itt, Garcia és a Bamboléo, és szörnyen látó, meg is kaptam egyből, hogy mutassam a kicsit megkopott hajamat. De ezzel még várunk egy kicsit.

És itt már meg is kaptam Havától azt írja, hogy szörnyel a tökszár. Jó pasi, ne higgy neki. Én nem mondtam azt, hogy rossz vagyok, én csak azt mondtam, hogy kopott a hajam. De attól még lehetek rossz.

És itt közben már a másik oldalon kérdezi csatak, hogy Tinder kinek szurkolsz, úgyhogy én is megkérdezem, hogy kinek szurkol Tinder is, vagy ki néz itt a PSG Arzenál meccset, és ki kinek szurkol, ha szurkol. Persze van olyan válasz is, hogy nem érdekel a foci.

És akit már hallunk, különben más, mint a Snow, és az Informer. Úgyhogy vannak itt informátorok? Tinder azt írja, hogy Arzenálnak szurkol, de a PSG az esélyes, majd kiderül.

Hát amúgy Csatak szokott az ő oldalán eléggé húzós hiányos öltözékű hölgyeket kitenni, úgyhogy láttam már ilyet, de rátok bízom, hogy mit mertek kitenni, megosztani itt a főoldalon, aztán majd vagy repültök, vagy nem.

Na, milyen levesről van szó, szörnyel, agyhajam? Remélem, hogy valami frankfurti leves, vagy valami finom húsos leves. Meg is kérdezem. Szombat volt, igaz, én dolgoztam. Kinél mi volt az ebéd?

És akit már hallunk, ő nem más, mint a C-Block, és a Time is Ticking Away. Szóval nektek is van egy kis TikTok. Azt mondja, tök szár, ezt ír a szörnyella. Karfiol leves volt rakott krumpli. Hát igen, az ehető, nagyon jó. Tegnap bográcsos pari volt, írja a Tinder. Úgyhogy mindenkinél úgy látom, jobbnál jobb ételek voltak. Kata azt írja, húsleves rántott sajt.

Na és igen, Tinder is leírta, úgy néz ki, büntetőt kapott a PSG, úgyhogy van esély az egyenlítésre. És itt látom, Zsuzsi, neked több géped van? Nem, mint hogyha nekem csak három lenne itt, aztán még az otthoniról nem is tudok mennyi, hogy mennyi van, de ott is van vagy három. So wake up your mind. Who knows what tomorrow might bring? Violence, destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.

És igen, ahogy Tinder is írt, gól, így, hogy egy-egy lett az eredmény, nyitott itt a mérkőzés, és hava kérdezte, hogy a hajót levittem-e már a vízre, mivel hogy a hajó egy kicsit odébb van tőlem, azaz 2000 kilométer, így nehéz a hajót húzgálnom, szóval a válaszom az nem, de azt tudom mondani, ma küldött bátyám fényképeket, hogy a hátsó asztalom, vagy tálcám, vagy nem tudom, ilyen padom, mindegy, egy ilyen lezáró deszk az elkészült rá, attól, hogy nem vagyok ott, még az is készülődik, úgyhogy mindjárt teszek be róla képet. Ez haladt egy kicsit, de majd nyáron remélem nagyon sok időt töltök a vizen vele.

the time is right. Na, és közben meg is érkezett itt egy gyors fotó, amit én is kaptam, úgyhogy egy ilyen hátsó táblát kapott ez a csónak. Mondtam, hogy ez lesz a bár szekrény, ide lesz majd az ital pakolva.

Igen, szörnyei, jóírod, aludni is lehet benne, és köszönöm szépen, nem engem kell dicsérni, hanem a bátyámat, aki asztalos, ő csinálta, de az én terveim alapján.

Azt írja itt nekem szörnyel, hogy a hajó megtette a hatását. Hát én szeretném, hogyha megtenni a hatását, majd, de majd csak a vizen. Meg most egyelőre az a projekt van, hogy egy jó csónakmotort találjak hozzá, ami nekem is megfelelő. Aztán, hogyha az megvan, akkor lehet hasítani a vizet.

És akit már hallunk, jön el más, mint Real McCoy és a Love and Devotion. Itt feltette a kérdést nekem Zen, hogy gázos hűtő? Nem, nem, nincsen gázos hűtő benne, kiszedtem belőle a gáz, de akarok majd egy külön egy gázos hűtőt beletenni, de az másfajta.

Hát megkérdezem Csatagtól, hogy Brill bejutott, vagy sikerült neki bejutni, vagy nem nagyon. Erről lemaradtam. Aztán azt látom, hogy Tinder írja, hogy mennek nyaralni, lesz itt egy Balaton is, meg Marokbatosz, vagy nem tudom, hova mennek. Ja nem, ez valami szlovák tenger, vagy horvát tengerpart, nem, nem görög.

és akit hallunk, ő már nem más, mint az Erotic, és a számcímű nem más, mint egy Help Mr. Dick. Szóval valakinek segíteni kell, ezt nem fordítanám le.

de ha már így feltette ezen nekem itt a kérdést, van egy olyan úgynevezett, itt úgy mondják, hogy freeway fridge, szóval ilyen három utas hűtőről van szó, ami 12 voltról, 220 voltról és gázról hűzemel, úgyhogy ennek örömére szeretnék egy olyan hűtőt betenni, amit egy kis gázpalackról tudok működtetni, és hűtírt nekem majd a mondják, hogy freeway fridge, szóval ilyen három utas hűtőről van szó, ami 12 voltról, 220 voltról és gázról hűzemel, úgyhogy ennek örömére szeretnék egy olyan hűtőt betenni, amit

És ők már itt a Venga Boys, és a We Are Going to Ibiza. És én is felteszem ezt a kérdést. Zsuzsi, hol van a képem? Vagyis a tiéd, vagy nem tudom, de hol van a kép?

Erikszen, nekem ami volt lakókocsim ezelőtt, abban is egy úgynevezett gázos melegvizes rendszer volt, szóval boiler volt benne, ami melegvizet csinált a zuhanyzáshoz, mosogatáshoz, és volt benne egy hűtő is, ami úgy szintén három utas volt, ami gázról, elektromos 220-ról és 12 voltról működött, és nagyon jó működött. Én teszteltem, próbáltam, úgyhogy örültem. Szörnyen a kérdés, hogy én se kaptam? Nem kaptam, úgyhogy várom is

És akit már hallunk, ő nem más, mint Captain Jack, és az Aiko, és itt pedig le már gyorsan tájékoztatnálak benneteket, hogy a holnapi napon 10 és 12 óra között Little Lion lesz a Hevesen Vegyesen műsorával, aztán 14 és 16 között Gébelen lesz a Weekend Dance-el, és 18 és 20 óra között Wolf fog érkezni a gyereknapi vidámparkkal. Akinek van kedve, holnap is csatlakozzon hozzánk, és hallgassa a Bitang Jó Rádiót.

És ő már itt a Headhunter és a Revolution in Paradise, és Pinocchio is írta nekem, hogy jó adás, szerintem ő a háttérből hallgat valahol, úgyhogy köszönöm szépen, hogy csatlakozott és hallgatott ma este is engem.

És már csak itt megéhezett, úgyhogy azt mondta, keres valami étel, de ne a kutyák elő legyen, meg remélem. De van, aki azt is szereti. És itt már rápillantok az órámra, hogy 7 óra 56 perc, szóval az első egy óránk az eltelt, és remélem, hogy mindenki jó érezte idáig magát. Még azt látom, hogy van 6 perc hosszabbítás a meccsből, aztán utána szerintem jöhet a hosszabbítás, ha nincs gól.

és úgy látom, azt írja Zsuzsi, hogy ő nézné zent nézné, hogyha ő lenne ezen a vetkőzős képen.

Én azt tudom mondani, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, vagy mindent a kéznek, semmit a szemnek. Nem tudom, hogy melyik a jobb. Majd ti eldöntitek, de válaszoljatok.

És ő már itt Masterboy, és a Mr. Feeling, de már látom, itt megjegyezték azt, hogy a csajok szoktak vetkőzni, erre is azért én elég kíváncsi vagyok, de mivel, hogy itt rengeteg hölgyről van szó, várjuk a bátor jelentkezőt.

Hát én megjegyzem, Zsuzsi, neked, hogy olyan sok ruha nincs rajtam, de szerencsére nem kamerás műsort csinálok, úgyhogy nem láttok semmit, de nem sok minden van rajtam. Az okni az ott van azért, azt bejelentem, de az is távozik hamarosan.

Hát Zsuzsi, azt tudom mondani neked, csak a személyes meglátogatóknak jut ez ebből valami, vagy láthatóság, a többieknek sajnos nem.

És ő már itt New London Beat, és az I've Been Thinking About You, és megkaptam Zsuzsitól azt, hogy szégyellős vagyok, de te is ilyen szégyellős vagy, úgyhogy erről ennyit. Én mondom azt, hogyha Zsuzsi azt akarod, hogy minden jó legyen, felajánlom, gyerünk el egyet csónakázni, és akkor mindenki lehet akár bikinibe, akár kicsit több ruhával, és akkor meglátjuk, hogy ki a szégyellős.

Hát ezt is megkaptam. Zsuzsi azt írja, hogy már akkor ketten vagyunk szégyellősek, mehetünk csónakázni. Hát nem ér rajta múlik, én biztos, hogy vizen leszek.

És megérkezett közénk Blúza minden. Köszönöm, hogy csatlakoztál. Remélem, hallgatod a rádiót is. Ahol nem szól más, mint a Real to Real és az I Like to Move It, Move It, és tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádió.

0: És ő már itt nem más, mint DJ Bobo és a Somebody Dance With Me. És én is megkérdezem, hogy valaki táncol velem?
1: Tánc.

0: Na, milyen, miről is maradtam, de érezni is kell, azt írja, vagy Zsuzsi nekünk itt, és látom, Tinder is azért jó tud táncolni, el vagyok segítségével. De igen, legyen tánc!
1: Igen, tánc!

És akkor itt meg is kérdezem tőletek, hogy kinek milyen terve van a jövő hétre, vagy előre láthatólag ki mit tervezett. Nem biztos, hogy a jövő hét az elkövetkezendő egy-két napban is jó, vagy az egy-két hétben is. Én azt tudom, hogy én nekem még van egy kis időm itt, úgyhogy legalább 2 hónapot dolgoznom kell, de aztán utána nagyon gondolkozok a csomagoláson, és megyek haza csónakázni.

egészségedre, csatak, hogyha te letted magad, remélem tudsz aludni. És viszont én megjegyezném, Zsuzsi. Felénk azt mondták, így mondták, hogyha kocsmát akarsz találni, mindig a templomot keres, mert a templom mellett mindig van egy kocsma. Remélem, hogy nem oda jársz.

Zsuzsi, ne aggódjál. Szerintem itt van szörnyen, látom, nevet itt, mosolyog, úgyhogy ő csak hallgat most és élvezi a jobbnál jobb zenéket. Én megjegyzem, elméletileg legalább 5 hetet szeretnék otthon tölteni, annyit fogok lenni otthon, nem tudom, hogy meg tudom-e oldani pontosan, de hát a főnököm elenged, úgyhogy ezzel nincsen probléma, úgyhogy én kipihenem, remélem a mostani húzós heteket.

0: She married rednecks, és az old popin an oak. De lesz rajta egy kis vidéki asztal is. The rednecks. Shock.
1: Vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, vidéki asztal, v

Rednecks. Shocker. The Rednecks.

És köszönöm Blues a mindenemnek, hogy itt volt és hallgatott, és remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozni fogunk itt. És azt is látom, hogy a csajok nagyon élvezik itt a zenét, és jól táncolnak. Ki kér fel engem egy táncra?

Ó, köszönöm szépen, Zsuzsi, de az én táncszabályom az az mindig, hogy a lánynak kell elvenni a lábát a lábam alól, mert ha nem, akkor baj van. Engem már gyerekkoromban is dózernak hívtak a tánciskolába, már akinek a lábára léptem, az egyből azt érezte, mint egy dózer ment volna rég rajta, úgyhogy ennek tudatában gyerünk táncolni.

De hogyha Zsuzsi ez megnyugtat, amikor én valami nővel táncoltam, aki nem figyelt oda és nem vette a lábát, csak annak a lábára léptem. Aki figyelt és elvette, annak sosem.

azt írja nekem így Zsuzsi, hogy, hogy fordítsa legyen, ha kilöksz, magad, magammal rántalak, úgyhogy hát figyelj, legalábbis van rajtam kapaszkodó, hanem is a hajam meg a fülem, de van más, amiben tudsz a nyakamba vagy kezembe, karomba kapaszkodni. Én remélem, hogy a vizen fennmaradok, de hogyha mind a ketten leesünk, akkor úgy járunk, mint Charlie és Ellen, a kincs, ami nincs be.

Hát Tinder, én most ebben a meccsben nem vagyok annyira pártolt már, mert azért emlékszem, hogy az Aston Villa azért otthon csak kitötte a bajnokok ligája győztes PSG-t, igaz, hogy náluk kikaptunk, de nem sokon múlt, hogy hosszabbítása menjen. Hát az Arsenal meg, én nekem nem annyira kedvenc csapatom.

Nem tudom, hogy visszaérkeztem, mert már úgy látom, most volt több kiesésem is az elmúlt három percben, sajnálom. Amit hallunk, nem más, mint Master Boy, és I got to give it up. Nem tudom, mit csinálnak itt a házban az internettel, de nem én vagyok az egyedüli használója, de nagyon gondolkozok egy külön interneten és egy műholdason, és akkor nem lesz ebből probléma, de majd még ez a későbbiek története.

Na, nem tudom, hogy visszaérkeztem már, vagy hallható vagyok, mert itt megint van egy kis probléma. No more words for me to save my life.

Hát így azt tudom nektek mondani, hogy még lesz egy szám, amit le fogok játszani, remélem, hogy a rendszer engedi, aztán utána következik a búcsúzeném, nem sok extrát fogok ma adni nektek, sajnálom,

Hát igen, és akkor kérdezem, ki akar lenni az én szeretőm, mert hogyha már az darról van szó, megkérdezzük ezt is. Igen, sajnos az internetem rosszalkodik, de el kell fogadni most, azt akarja, hogy menjek pihenni, vagy shoppingolni.

És elérkeztünk a műsorunk végére, Tökszárnak a műsor a véget ér, amit hallunk, ő nem más, mint Bonanza Banzai, valami véget ér, hát az internetemnek is valami véget ért ma este, úgyhogy ezt a számot legurítom nektek, remélem hiba nélkül, és utána távozom én is, pihenek egy kicsit.

Ágos-ágos, jó dolog. Nem tudom, hallani? Hallani, amit mondok, azért megkérdezem. Hát, ha még hallható vagyok. Mert ugye látom közben, hogy megint bejött egy hibakód, úgyhogy tényleg elbúcsúzok tőletek. Azért jelezetek vissza, hogy minden hallható volt, és jó minden, úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és hallgattatok engem. Köszönöm. Név szerint is próbálok mondani, Csatak, Ericsson, Tinder, és a másik oldalon, a főoldalunkon, a Bitangyó Rádió chat oldalán, ott itt volt Bobby, R2D2, Bandi, 98, Bobby, Bubu 81, Edi, Pista 67, Szörnyel, a Zen és Zsuzsi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hallgattatok engem. Látom, ez a kis ráadás, ez már nem akarta egyáltalán a szerver. Tényleg egészig elég jó bírta, utána kezdett el. Úgyhogy ez tényleg kilódás a csatakíra. Úgyhogy el is köszönök. Sziasztok, jó ét!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott. Pienso que un sueño para sido

0: 90-es.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Beton Duo Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállítása.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Juanita came to me last night and

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Ő keményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordófa fogú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!